Utolsó vasárnap, kedvesem gyere el! Hap is lesz koporsó, ravatolját lepel. Akkor is virág vár, virág és koporsó. Virágos fák alatt útam utolsó. Nyitva lesz szemem,